Lassie Valutert, kiwa nie ma szolde. Ma bo perszo zajt, kiwa szwidla da jan polde. Tebo zaszlata łen kanton, te suku ma pr-